0: zene, csak az élelem.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem. Van,
1: nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Hát én. A Tomi.